Jó, ne! Most hirtem tovább, sorom beli herre, sorom vas zúteni herre, se is a halt, kis a mar, meg helikopter.